90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Thank you, DJ.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Újabb turbina termelt Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
2: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megvan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyó sodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Fájdalmas veszteség ért a fehérvári egészségügyi közösséget. Életének 88. évében elhunyt Horváth Endre Zoltán, nyugalmazott bőrgyógyász főorvos. A székesfehérvári kórház mély megrendüléssel búcsúzik, sokan gyászolják a nagy tiszteletben álló szakembert. A gyógyító munka mellett a tudományos és közösségi életben is kiemelkedő szerepet vállalt. 2 évtizeden át dolgozott a székesfehérvári kórház tudományos bizottságában. 10-10 évig vezette a Szent György Emlékbizottságot, valamint a Szent György Kórház Alapítvány kuratóriumát, írja Feol. Bővül a Magyar Kézilabda Szövetség által 2021-ben megalapított Magyar Kézilabda Hírességek csarnoka. Az új tagokról a szurkolók dönthetnek. A női jelöltek között van Kocsis Erzsébet, aki a Dunaújvárosi csapattal érte el legnagyobb sikereit, a Dunafer kézilabda történelmének egyik legendája. A jelöltek listáján olyan sportemberek szerepelnek, akiket a szakmai zsűri a Hírességek csarnoka megalapításakor a be nem került jelöltek közül a legelőkelőbb helyekre rangsorolt. Az új jelöltek között a női mezőnyben 7 szerepelnek. A párizsi vizes világbajnokságokon a nyílt vízi úszók küzdelmeit nem tudta folytatni Kovács Seres Hunor. A Dunaújvárosi KSE tehetsége az 5 kilométeren elért 21. helye után megbetegedett, így pénteken már nem tudott rajthoz állni. A DKSE úszója Kovács Seres Hunor elsőként a 10 kilométeres távon mérettette meg magát Európa legjobbjai között a magyar válogatott tagjaként. A párizsi kontinens bajnokságon a nyílt vízi mezőnyben a mindössze 20 esztendős versenyző számára életkora szerint ez volt az első felnőtt Európa bajnoksága, ahol kiváló teljesítménnyel a 16. helyen ért célba. Az MB3-as bajnokságban szombaton a DRC labdarúgó csapata az Iváncsa vendége lett volna, azonban a kritikus helyzetben lévő Dunaújváros FC ezt a meccset is lemondta, így a szezonban még nem játszottak. Közben az utánpótlásban lévő közel 250 gyermek jövőjének megmentése érdekében indult adománygyűjtés, illetve segítségkérő felhívás a közösségi médiában. A cél 100 000 euró összegyűjtése, amitől sajnos nagyon messze vannak. Még eddig 152 eurót adományoztak, de a gyűjtés még 83 napig tart, írja oldalán a FEOL. Súlyos közlekedési baleset történt még pénteken éjfél előtt Sárkeresztúron a Dózsa-György utcában. A mentőautó baleset Sárkeresztúron 3 sérültet követelt, közülük 2 ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült. A személyautó a mentőautó jobb oldalának ütközött, írja a FEOL.
2: Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Idén is segíti az iskolakezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Fejérvár megyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy változik az állami földek átmeneti hasznosításának rendje. A jövőben előre meghirdetett nyilvános szempontrendszer alapján választják ki a földhasználókat, illetve az előírt minimumnál magasabb összegű használati díjat is meg lehet majd ajánlani. Utóbbi az elbírálás során előnyt jelenthet. A megváltoztatott kritériumok kedveznek az állattartóknak, a fiatal gazdáknak és a Vizet a tájba program résztvevőinek. A jelentkezéseket szeptember 6-áig várják. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy minden korábbinál hamarabb, már augusztus közepétől kifizetik a közvetlen agrártámogatások egy részét. Az első előrehozott utalásokat már augusztus 14-én, a korábbinál magasabb, akár 75%-os előleggel elindítja az államkincstár. Elsőként a tejhasznú tehén tartók támogatása érkezik meg, majd augusztus végén az alap és az újra elosztó támogatást is elkezdik utalni. Ennek köszönhetően összesen több mint 105 milliárd forint juthat el a gazdálkodókhoz. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csaknem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban.
1: A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép jó reggelt kívánok az év 223. napján, augusztus 11-ére virrattunk. Tiborc, Zsuzsanna, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Ebben a pillórában a Fugees, nem sokára Adamski, most pedig az NSYNC jön.
0: Beste

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 11-én kedden. Ma van az édesapák és lányaik nemzetközi világnap, amely az apák és a lányok közötti különleges kapcsolatra hívja fel a figyelmet. Kedves lányos apukák, nagy ölelés a gyerkőcnek, és vice versa. Killing Me Softly címmel pedig már is jön egy újabb, a 90-es és 2000-es évekből, a Fugees-tól a Besten.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még kánikula lesz, holnap jön a száraz hidegfront, és 35 helyett már csak 30 fok körül alakul a maximum. Részletes időjárás jelentés és friss infók a hírekben rögtön fél hét. A következő fél óra Dante Tomás dalával indul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat. Júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal, 6 településről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Félmillióval több turistára számítanak a teljes napfogyatkozás miatt Spanyolországban. A rendkívüli jelenség egy évszámára

0: Oxygen Media hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila Könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek, és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila Könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik, érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én kedden a napsütést többfelé fátyol és gomoly felhők zavarják, de csak nyugaton lehet kisebb zápor. Országos eső továbbra sem várható. Ma még meleg lesz, délutánra 32-38 fok közé melegszik az ország, és délkeleten lesz megint csak a melegebb. Holnap pedig egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk szélre, és egy fokkal hűvösebbre kell majd készülnünk. És itt az újabb, a 90-es és 2000-es évekből Kelly's dala, a Trick Me, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt van a nyakunkon 7 óra, úgyhogy átadom a terepet a hírszerkesztő kollégáknak. Jöjjenek a legfrissebb hírek augusztus 11-én kedden. A következő fél órában pedig biztosan játszom majd Zsenisz dalát. És Subbase Monsterét is. Hívható SMS Viber szám 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Az Intercisza Múzeum a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben arra hívja fel a figyelmet, hogy az utóbbi napokban jelentősen felerősödött a kincskereső tevékenység a folyó mentén. Az intézmény szerint különösen fontos a biztonságra figyelni, ugyanis a Duna vízszintje jelenleg emelkedik, a folyó sodrása pedig nagyon erős. Emiatt már a térden felüli vízbemerülés is életveszélyes lehet. A szakemberek ezért arra kérik a kincskeresőket és a folyóparton tartózkodókat, hogy ne kockáztassák testi épségüket a vízben. Az Intercisza Múzeum egy másik fontos körülményre is felhívja a figyelmet. A folyóparton előkerülő római kori és más régészeti korú kőtöredékek régészeti leletnek minősülnek, amelyek a magyar állam tulajdonát képezik. Ezek elvitele, eltulajdonítása ezért bűncselekménynek minősülhet, írja a Duna Online. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Fejérvár megyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy gyönyörű mezőn, a szerelem mezején indul az óra, ide kirándulunk. Az ATB-vel The Fields of Love, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok. Ha útközben már is bárki kukott balesetet tapasztal, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Érkezik még ebben a fél órában Sarám, a BSV és a Dimples D is. 7 óra elmúlt, jó reggelt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 1999-ben, a mai napon, azaz augusztus 11-én volt a hazánkból is látható teljes napfogyatkozás, és holnap lesz a következő, amely hazánkból is látható, nem lesz ugyan teljes, de részben kitakarja majd a mi szemszögünkből a hold a napot. Naplemente környékén érdemes vizslatni a nyugati égboltot. Most pedig megyünk tovább Sharam dalával, Party All The Time, a Besten. Jó reggelt! Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én még mindig kánikula várható. Holnap száraz hidegfront mérsékli majd a hőséget. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Aztán filmzene 54, Stars on 54, If You Could Read My Mind a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrod-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat. Júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical közszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én

0: szakembert. A gyógyító munka mellett a tudományos és közösségi életben is kiemelkedő szerepet vállalt, 2 évtizeden át dolgozott a Székesfehérvári Kórház tudományos bizottságában, 10-10 évig vezette a Szent György Emlékbizottságot, valamint a Szent György Kórház Alapítvány kuratóriumát, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az Államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 11-e van, kedd, Zsuzsanna Tiborc napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak. 76 éve a mai napon született Steve Wozniak, az Apple egyik alapítója, az első Apple számítógépek tervezője. 73 éve ezen a napon született Hulk Hogan, amerikai profi pankrátor, színész, akit a Rocky 3-ban is láthattunk. 1949. augusztus 11 megszületett Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző, gitáros, billentyűs, All By Myself vagy Hungry Eyes, csak hogy párat említsek legnagyobb slágerei közül. ...1954-ben ezen a napon született Brian Bassett, gitáros, énekes, az amerikai Wild Cherry zenekar alapítója. 1978-ban a mai napon született Chris Kelly, a Chris Cross egyik fele, aki sajnos már nincs köztünk, 2013-ban hunyt el, 34 évesen. A sort a 83-as születésű ausztrál színész Chris Hemsworth zárja, a Marvel filmek örökös Thorja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Millennium a fókuszban ma reggel is, és szó szerint is. Jön Robbie Williams, hasonló című dala, Millennium címmel tehát, és itt lesz a Well Hello is.
2: Elnöki ügy.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést. Ha dugó baleset van, várom az infót.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja Duna Online. Fájdalmas veszteség ért a fehérvári egészségügyi közösséget. Életének 88. évében elhunyt Horváth Endre Zoltán, nyugalmazott bőrgyógyász főorvos. A székesfehérvári kórház mély megrendüléssel búcsúzik, sokan gyászolják a nagy tiszteletben álló szakembert. A gyógyító munka mellett a tudományos és közösségi életben is kiemelkedő szerepet vállalt. Két évtizeden át dolgozott a székesfehérvári kórház tudományos bizottságában. 10-10 évig vezette a Szent György Emlékbizottságot, valamint a Szent György Kórház Alapítvány kuratóriumát, írja Feol. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Úgy tűnik egyelőre, hála a jó égnek, nincs különösebben nagy dugó és balesetről sem tudok. Remélem ez nagyon sokáig így marad. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ebben a fél órában a No Doubt, a Counting Crows, Vanessa Carltonnal, elsőként pedig Christina Aguilera jön, Car Wash. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Small tuna fish out. This is

0: Best FM, a legjobb zenék. Holnap napfogyatkozás lesz, ami most Magyarországon nem lesz teljes, viszont Spanyolország az ilyenkor szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít. A holnapi esemény miatt a rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban. Holnap kora este Magyarországon naplemente környékén érdemes a nyugati horizontot figyelni. A folytatása 90-es és 2000-es éveket hozza el ugyancsak. No Doubt hamarosan Just a Girl, most pedig a Counting Crows jön Vanessa Cartonnal. Big Yellow Taxi a Besten. Jó reggelt!
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még melegünk lesz, 36 fok körüli maximum. Sok napsütés, némi fátyol felhő. Holnap szelesebb és hűvösebb idő vár ránk. A száraz hidegfront megérkezik. Eső nélkül, széllel tehát, és 30 fokra tekeri le a termosztátot. Részletes időjárás jelentéssel jönnek a legfrissebb hírek rögtön 8:30. Jó reggelt, Melanie C. dalát indítom a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrót-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. A mentők júliusban több mint 116 ezer beteget láttak el, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az ország útjain, közölte az Országos Mentőszolgálat. Júliusban 23 vízbefulladással, 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Az egységek 3186 közlekedési balesetnél nyújtottak segítséget, továbbá 26 szülés egészségügyi biztosításában segítkeztek. A mentők 186 sikeres újraélesztést végeztek júliusban. A 18-30-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab II. Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical színházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek augusztus elején a szakemberek, az Orljava pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Fájdalmas veszteség ért a fehérvári egészségügyi közösséget életének 88. évében. Elhunyt Horváth Endre Zoltán, nyugalmazott bőrgyógyász főorvos. A székesfehérvári kórház mély megrendüléssel búcsúzik, sokan gyászolják a nagy tiszteletben álló szakembert. A gyógyító munka mellett a tudományos és közösségi életben is kiemelkedő szerepet vállalt, 2 évtizeden át dolgozott a székesfehérvári kórház tudományos bizottságában. 10-10 évig vezette a Szent György Emlékbizottságot, valamint a Szent György Kórház Alapítvány kuratóriumát, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék. 1999 után újból napfogyatkozást figyelhetünk meg hazánkból, bár ez most részleges lesz. Holnap naplemente környékén ráadásul jó idő ígérkezik. Felhők is alig lesznek az égen, derült száraz időnk lesz, és ha minden igaz, egy fokkal hűvösebb is, egy száraz hidegfrontnak köszönhetően. Fontos viszont, hogy minden érdeklődő számára ajánlott a megfelelő napszűrő szemüveg használata a napfogyatkozás megtekintéséhez. És még mindig kozmikus téma a Savage Garden, To the Moon and Back a Besten. Jó reggelt!
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jól indul a nap a Fetszel Smollal. Ez lesz a Feel Good, és hozom majd a Nox slágerét is. Jön, ami nincs, ha úgy kívánsz, jön az a földön túli láz. Ha közben dugó baleset van, várom az infót én is, 0620 55 55 155. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a FEUR oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér vármegyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Rúzsa Magditól, Ákostól, a Black Eyed Peas-től vagy George Michaeltől elsőként Néo dalát a szó szikket indítom. 5 perccel múlt 9, augusztus 11-e van kedd, Zsuzsannák, Tiborcok, sok boldogságot a névnaposoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék friss közlekedési info a fővárosból. Lacitól azt írja, Robert Károly körút Árpád híd felé a Váci úti csomópont előtt baleset, én az M3 bevezetőtől haraszoltam. Köszönjük szépen 0620 55 55 155. Ha van még, jöhet erre a hívható SMS és Viber számra. Hamarosan a Black Eyed Peas folytatja Meet Me Halfway-vel, de csak a Crystal Waters után. 100% Pure Love a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, M1-es Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál autó és kamion ütközött. A belső sávot lezárták, torlódásra kell készülni. M5-ös Budapest felé M0-ás csomópont előtt egy teher és egy személyautó ütközött szintén. A 24-es kilométernél a korlátozás megszűnt, de így is 2 kilométeres még a torlódás. Illetve dolgoznak az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, terelést bontanak. A 74-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amely nekünk... Sosem múlik el címmel szól majd a Krisztán slágere, és itt lesz Gabriel is a Dreams-el. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra. A délelőtt utolsó órájában is szólnak a legjobb zenék, de csak is a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A magyar U20-as női válogatott Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a magyar U20-as női vízilabda válogatott Portugáliában. A két dunaújvárosi játékossal, Kardos Dominikával és Kardos Laurával felálló magyar csapat a döntőben, óriási csatában 5 méteresek után győzte le 21-20-ra a spanyolokat. A rendes játékidő 13-13-as döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyedik negyedben még 13-11-re is vezetett, de a spanyolok kiegyenlítettek. Az 5 méteres párbajban Torma Luca több fontos védést is bemutatott, a döntő pedig a 22. lövésnél dőlt el, amikor a spanyolok harmadszor is hibáztak. A magyar U20-as női válogatott ezzel Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, számol be róla a Duna Online. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Holnap napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon, illetve északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 11 és 22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Véradásra hívnak a hosszú hétvége előtt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnöké választhatja ma a parlament. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A parlamenti ülés a roma holokauszt áldozatairól való megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyebek mellett ma az egészségügyi adatkezelést érintő, közneveléssel kapcsolatos és közpénzügyi reformokkal összefüggő módosító javaslatokról szavaznak, de például a vényköteles gyógyszerek áfamentességét is biztosító indítványról is. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban, 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajó-Bábony határában. A katasztrófa védelem közlése szerint több település tűzoltói fékezték meg a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van, a rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Fontos a véradás az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt kiemelte, az ünnep előtti rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig az egészségügynek ez idő alatt is szüksége lesz vérkészítményekre, az ellátásra fel kell készülni. Ezért mindenkit arra kérnek, hogyha vért adnának, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegyék. A pontos véradási helyszínekről a két szervezet felületein tájékozódhatnak. Súlyos földrengés volt Kolumbiában tegnap, már 132 halálos áldozatról számolnak, beírja az Infostart. A Richter skála szerinti 7,4-es erősségű földmozgás az ország nyugati részén történt. Több épület összedőlt, Kali városában egy kórház újszülötteket ellátó osztálya is. A kolumbiai kormány katasztrófa helyzetet hirdetett a természeti csapás miatt. Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Gratulálok apuka, lány. Gratulálok apuka, lány. És ez 6-szor. Florida édesapja nem adta föl, és végül született egy fiúgyermek és egy lánygyermek. Egyszerre, szóval egy 7. lány, és végre egy fiú is az ikerpár egyik feleként. Good Feeling az amerikai rapper indítja az órát, készül Artful Dodger, és jön mindjárt Inna is. 4 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Blast FM a legjobb zené. Gabriel a brit énekesnő 1993-as Dreams című slágere, a zenetörténelem egyik legnagyobb debütáló sikere, amely mögött izgalmas háttértörténetek és kulisszatitkok rejtőznek. Például az, hogy saját verséből született a dal, és az eredeti verzió Tracy Chapman Fast Car című zenéjére készült, aztán ezt szerzői jogi akadályok miatt nem használhatta, így újból rögzítették a zenei alapot. A megújult dal végül a második helyen nyitott a brit kislemezlistán, ami akkoriban a legmagasabb debütálásnak számított egy új előadótól, majd hamarosan az első helyet is megszerezte.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedés, az M1-esen Hegyeshalom felé Mosonmagyaróvárnál a szalagkorlátot javítják. A belső sávot lezárták, több mint 2 kilométeren torlódik a forgalom. 5-6 kilométeres a dugó az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között, ahol a terelést bontják. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden pillanat

zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Most FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, aki a Hubastank The Reason című dalával indítja Best délutánt. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is, Mákszem Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a magyar U20-as női vízilabda válogatott Portugáliában. A két dunaújvárosi játékossal, Kardos Dominikával és Kardos Laurával felálló magyar csapat a döntőben, óriási csatában 5 méteresek után győzte le 21-20-ra a spanyolokat. A rendes játékidő 13-13-as döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyedik negyedben még 13-11-re is vezetett, de a spanyolok kiegyenlítettek. Az 5 méteres párbajban Torma Luca több fontos védést is bemutatott, a döntő pedig a 22. lövésnél dőlt el, amikor a spanyolok harmadszor is hibáztak. A magyar U20-os női válogatott ezzel Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, számol be róla a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény. Emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozóponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feul oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Ma megválaszthatja az országgyűlés az új államfőt. Már két turbina dolgozik Pakson, fiatal túrázó vesztette életét Szlovéniában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnök kiválaszthatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás legkorábban délután 2-kor kezdődik az országgyűlés honlapja szerint. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő letezi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Újra két turbina termel áramot a Paksi atomerőműben. A kettes blokk hármas turbináját kapcsolták vissza, miután a Duna vízszintje tegnap már 19 centivel haladta meg az egy héttel korábbi mélypontot. Az elmúlt napokban az alacsony vízállás miatt csak egyetlen turbina maradt működésben. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe, Ezen kívül a mesterséges intelligencia informatika mesterképzés bővíteni a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelet tervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Meghalt egy 19 éves túrázó a szlovéniai Triglav hegyen. A fiatal lefelé tartott, amikor megcsúszott és a mélybe zuhant, közölte a szlovén rendőrség. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Holttestét katonai helikopterrel szállították le a hegyről. A 2864 méteres Triglav Szlovénia legmagasabb hegye és egyik nemzeti jelképe. Tavaly 128 balesethez riasztották itt a hegyi mentőket. Az ország hegyeiben szintén 2025-ben rekordszámú 50 ember vesztette életét. Már több mint 20 ezer hektáron pusztít erdőtűz Andalúziában. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat. A tűzoltók 5 napja oltanak. Az érintett térségben több falvat is evakuáltak, már 700 embernek kellett elhagynia az otthonát. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok. Késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes keddet, szép nyári délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, elmúlt dél, úgyhogy jöttem beköszönni, jó étvágyat kívánni az ebédelőknek, na meg jó munkát azoknak, akik éppen munka közben hallgatják a Best FM-et. Hozom a legjobb zenéket mindenki elfoglaltságához, mint például Christina Aguilera és a Beautiful. De itt lesz a Hubastank, és velük indítom az órát.
0: Best FM.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM a legjobb zenék, igazán szép délutánt kívánok mindenkinek. Ilyenkor szoktak jönni általában azok az üzenetek, hogy hát elfogyott egy kicsit a lendület, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, és csütörtök pénteken pedig már ugye készülünk a hétvégére, de valahogy a kedd meg a szerda ez egy mindig egy kicsit nehéz, és így kedden ebéd után szokott jönni egy-két üzenet, és hopp, most jött is egy, hogy hát igen, kell valami, ami visszatérít minket az ebédidőből és az ebédből a munkába. Úgyhogy Laci, nagyon köszönöm, hogy írtál, ezen felbuzdulva hozom a legjobb zenéket természetesen így az ebéd utáni időszakban, vagy hát sokaknak még lehet, hogy ebéd közben. Nagyon remélem, hogy mindenki velem tart, és akár együtt visszatérünk a munkához. Mondjuk Lotfi Begivel jön a Csillagtalan, de jön Krisztina Aguilera is, itt lesz a Take That, most pedig CJ Lewis hozza a hangulatot és a jó kedvet. R to the E itt a Best FM-en, hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Jó munkát és kitartás ma is mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnapi napon is nagyon sok üzenet érkezett az utakkal kapcsolatban. Ma is számítok önökre. Bárki bármerre jár az országban, és van infója 0620-55-55-155. Ezen a számon tud hívni, én pedig gyorsan az infókat továbbadom a többieknek, de akár üzenetet is lehet írni. A legutóbbi infóm az, hogy az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében javítják a szalagkorlátot. A 154-es kilométernél a belső sávot le is zárták, a terelés közvetlen közelében pedig lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét és Lajosmizse között pedig terelést bontanak, a 74-es kilométernél zárva a külső sáv, több kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, tehát várom ma is az útinfókat, jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Dr. Béres csak még egyszer, ezt a dalt hallottuk így az óra végéhez közelítve. Pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek, utána Caesar Sisters indul. És az I Don't Feel Like Dancing. És itt lesz a TNT is, és az Ébren álmodtunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A magyar U20-as női válogatott Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a magyar U20-as női vízilabda válogatott Portugáliában. A két dunaújvárosi játékossal, Kardos Dominikával és Kardos Laurával felálló magyar csapat a döntőben, óriási csatában 5 méteresek után győzte le 21-20-ra a spanyolokat. A rendes játékidő 13-13-as döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyedik negyedben még 13-11-re is vezetett, de a spanyolok kiegyenlítettek. Az 5 méteres párbajban Torma Luca több fontos védést is bemutatott, a döntő pedig a 22. lövésnél dőlt el, amikor a spanyolok harmadszor is hibáztak. A magyar U20-os női válogatott ezzel Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, számol be róla a Duna Online. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Idén is segíti az iskola kezdést a Baptista Szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanak ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a Baptista Szeretetszolgálat fővárosi központjában. A Szeretetszolgálat azonban felhívja a Fejérvár megyeiek figyelmét is arra, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogathatók a kisiskolások. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Megszavazta a parlament a vényköteles gyógyszerek áfamentességét. A zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, holnap részleges napfogyatkozást láthatunk. Villányi Eszter vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. A magyarok fele évente egy-két alkalommal fesztiválozik, ez derül ki egy friss online kutatásból. A Csodálatos Magyarország felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órát is utazik belföldön egy jó fesztiválért. A legnépszerűbbek a könnyű zenei fesztiválok, a válaszadók ötöde ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Holnap este részleges napfogyatkozás látható Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
4: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
3: Napos, meleg nyári időre számíthatunk. A hírek végén már is mondom a részleteket az aktuális időjárásról. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor-zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, egy óra után is 4 perccel lassan öttem mindenkinek, én Majoros Rita vagyok. Hát isteni hangulatú zenék jönnek ebben az órában, úgyhogy nem húzom itt sokáig az időt. Inkább hozzom az éjjel-nappal Budapestet, Tóth Gabi és Shane 54 dalát, de jön a Manu Chao is, és most a Caesar Sisters-en indulunk. I don't feel like dancing, szép napot!
0: Best FM!
5: A

Bestefem a legjobb zenék. Amikor ma délelőtt jöttem be a rádióba, akkor innen nem messze a rádiótól láttam két lányt, akik egy Balaton feliratú táblával éppen stoppoltak. Nyilván a Balatonra akartak lejutni, és pont azon gondolkodtam, hogy ki stoppol manapság. Annyira régen láttam stopposokat, hogy behozom ezt a témát ide a mai délutára, hogy ki mit gondol a stoppolásról, ki mit gondol most, és ki mit gondol a 90-es, 2000-es években a stoppolásról, mert hogy akkor még szerintem sokkal inkább stoppoltunk, vagy mertünk stoppolni. Ez 2026-ban talán egy kicsit már kevésbé elterjedt, vagy szimplán több mindenkinek van jogsia, vagy mondjuk nem tudom, busszal már mindenhova el lehet jutni, vagy szimplán ez egy poén és egy jó kaland. Vagy ma már nem is merünk megbízni egymásban? Na jöhetnek a tapasztalatok és természetesen a vélemények is. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, nyugodtan hívjanak fel, hogyha van véleményük és akár tényleg tapasztalatuk is. Én nem voltam soha egy igazán nagy stoppos, egyszer-kétszer fordult elő, de tényleg várom a válaszokat. Egyébként Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És Ultranete is, jön a Free a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Több hallgató is elküldte azt az információt, hogy baleset történt Budapesten a Könyves Kálmán körúton, méghozzá a Málenki robot emlékhelynél, úgyhogy ott kell fennakadásra és egy kisebb dugóra számítani. Ami pedig a főutakat, autópályákat illeti, az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött, a Siófok nyugat, Zamárdi felső csomópont közelében a 112-es kilométernél. A külső sáv zárva, a torlódás több mint 1 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valaki lát még valamit az utakon, tapasztal valamit, megköszönöm, ha jelentkezik az infóval. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, előtte lezartuk még az órát a Unique dalával, ez volt a Tükör, pár perc és friss hírek jönnek, aztán Olá Ibolya és az Édesméreg.
2: Nekem az élet édesméreg, ha kijut a végén, akkor is kérek.
1: És jön a Backstreet Boys is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A magyar U20-as női válogatott Európa-bajnoki címet ünnepelhetett. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a magyar U20-as női vízilabda válogatott Portugáliában. A két dunaújvárosi játékossal, Kardos Dominikával és Kardos Laurával felálló magyar csapat a döntőben óriási csatában 5 méteresek után győzte le 21-20-ra a spanyolokat. A rendes játékidő 13-13-as döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyedik negyedben még 13-11-re is vezetett, de a spanyolok kiegyenlítettek. Az 5 méteres párbajban Tormaluca több fontos védést is bemutatott, a döntő pedig a 22. lövésnél dőlt el, amikor a spanyolok harmadszor is hibáztak. A magyar U20-os női válogatott ezzel Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, számol be róla a Duna Online. Dunaújváros 2 napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejér megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Érdekelheti a Fejér vármegyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Új államfőt választ a parlament, megszavazták a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Köztársasági elnökké választhatja ma a parlament Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét. A titkos szavazás az előzetes információk szerint ezekben a percekben kezdődik. Jelöltet egyedül a kormányzó Tisza párt állított. A jelenleg házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó úgy nyilatkozott, hogy délután 3-ra eredmény is lehet. Sikeres választás esetén az új államfő leteszi esküjét és beszédet mond. A Fidesz és a KDNP frakció jelezte, nem vesznek részt a szavazáson és a beiktatáson sem. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel 178 támogató szavazattal fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájkjogát. A tantestületeknek nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint az iskolaigazgatók pedig nagyobb önállóságot kapnak. Vasárnap zár a Vazarelli 120 kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120 éves jubileumára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. Nagy területet emésztettek fel a lángok Borsodban. 450 hektáron égett a szárazfű és a bozótos Sajóbábony határában. Már sikerült megfékezni a tüzet. Jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van. A rendkívüli szárazság miatt egy kis szikra is tragédiához vezethet. Légijáratot kellett törölni, mert egy gyerek nem volt hajlandó bekötni magát. A Porter Airlines Victoria és Toronto között közlekedő gépét érintette az eset, írja a BBC. A repülő nem tudta megkezdeni a felszállást, mivel a gyerek felállt a székére és nem engedte bekötni az övet. Végül annyit késett az indulás, hogy lezárták a kifutót, így törölték a járatot, az utasok pedig a másnapi géppel repülhettek csak. Nagy rész napos idő lesz, ma csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és északkeleten elvétve kialakulhat zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik, néhol viharos lökések is lehetnek. 33 és 38 fok között alakulnak a mai csúcsok, késő estére 27 és 33 fok közé hűl a levegő. Holnap is folytatódik a száraz napos idő, a szél megélénkülhet. Szerdán nem lesz rekkenő hőség, 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délután, igazán kellemes keddet kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Töltsék velem ezt az órát is felejthetetlen slágerek között, mint mondjuk Armand van Helden és a My My My. De itt lesz az Animal Cannibals, jön a Takarítónő, jön a TS és a Waterfalls, most pedig a Kings of Leon indítja az órát. Jön a Use Somebody. Csodás napot mindenkinek!
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Ma stoppolás a téma ezen a délutánon, és Szilvivel beszélgettem így adáson kívül, és ő nagyon sokat stoppolt régebben, még ilyen 15-16 éves kora környékén, ez úgy a 90-es, 2000-es években, akkor még talán egy kicsit mindannyian bátrabbak voltunk, és volt egy nagyon jó gondolata, amit mindenképpen meg akartam mutatni.
1: De aztán idővel így rájöttem, hogy az emberek szeretnek beszélgetni.
0: Aha.
1: Nem azt vesznek fel, hogy jaj, miért megsajnálnak, hanem hogy ők is unatkoznak. Legkülönbözőbb sofőrökkel sikerült ezáltal beszélgetnem. Tényleg a melós embertől, aki a teherautókon ült, úgy kellett fölmásztak, büdös volt, olajszag volt, attól féltem, hogy olajfoltos lesz a nadrágom, stb. Volt ilyen is, viszont volt, hogy vezérigazgató vett, akkora Mercedes-szel, hogy attól féltem, hogy én fogom összepiszkolni az autóját. És tehát ahány autós, ahány sofőr, ahány destináció, annyiféle beszélgetések. Azóta már van jogosítványom, van autóm, sokat járom az utakat, de nagyon sajnálom, hogy ez az életérzés, ez a gondolatmenet egészen egyszerűen kiveszett. Oké, én annak idején a pénz miatt csináltam eleinte ezt hozzá kell tenni, mert aztán utána már én is elkezdtem dolgozni, de továbbra is stoppaljátom, mert sokkal gyorsabbnak találtam, és a másik az, hogy tényleg ezek a beszélgetések, ezek olyan inspirációt adnak az embernek, amit normál esetben, tehát nem találkozik vele az ember.
0: Tényleg ilyen volt régen, akár a 2000-es években, a 90-es években stoppolni? Várom a tapasztalatokat a folytatásban is. Szilvinek pedig nagyon szépen köszönöm ezt a kis beszélgetést. Egyébként azt is elmondta nekem így adáson kívül, hogy ez volt az első, hogy telefonon így betelefonált rádióba, úgyhogy remélem, hogy pozitív volt az élmény. Köszönöm a gondolatokat. Várom az önökét is a folytatásban. 0620-55-55-155. Beszélgessünk ma délután a stoppolásról, illetve tényleg érdekelne az is, hogy manapság stoppol még valaki, hogy mik a tapasztalatok. Stoppolás mellé pedig Armand van Helden zenél. My, my, my, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Sokan vannak az utakon, legyünk óvatosak, vigyázzunk egymásra, és figyelem az M1-esen. Hegyeshalom felé egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél csak egy sáv járható, és közel 2 kilométeres a torlódás. Az M7-esen Budapest felé 4 autó ütközött korábban a Siófok Nyugat-Zamárdi felső csomópont közelében. A 112-es kilométernél a külső sáv még mindig zárva van, és itt is van már legalább 1 kilométeres torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek van még útinfója, és szívesen megosztaná. Nagyon köszönöm. Jó utat mindenkinek is, balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon Kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Mese és történetíró pályázatot hirdetett Mesél a múlt címmel az Érted Értve alapítvány. A szervezők olyan írásokat várnak innen Fejér vármegyéből is, amelyek a nagyszülők vagy dédszülők gyermekkorát, iskolai éveit, családi történeteit és emlékeit idézik fel. A pályázat célja, hogy a családok múltja és a generációkon át öröklődő történetek írott formában is fennmaradjanak. A legjobb alkotásokat 3 korosztályban díjazzák. A pályaművek beküldési határideje november 22-e. Érdekelheti a Fejér vármegyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. Holnap napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon, illetve északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 11 és 22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a 93.1 Best FM-en ma is találkozunk, ahogy megígértem, még hétfőn késő délután a dunaújvárosi hallgatóknak. A mikrofonnál Molek Csongor, tervek szerint egészen 6 óráig együtt szórakozunk, és a legkirályabb zenéket hozom, a nagy kedvenceket folyamatosan. Kavika Leittel kezdünk, a dal pedig a Bubbly.
1: 93.1 Best FM.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem te lettél, hogy nem öntetek.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 11-én is együtt tudunk ünnepelni műsoron belül a dunaújvárosi hallgatókkal. A mikrofon mögött Molek Csongor, Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján és Tibor. Nekik nagyon boldog névnapot kívánok az egész csapat nevében, a születésnapos hallgatóknak pedig nagyon boldog születésnapot. Na nézzük, hogy miről híres a mai nap. Hát 84 esztendeje szabadalmaztatták már a széles spektrumú frekvencióváltó rendszert. Ez lett a későbbi Wi-Fi technológia alapja, kedves hallgatók. És 49 éve az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát. Híres emberek, akik augusztus 11-én születtek. 87 éve látott napvilágot Bozai Attila, Erkel és Kossuthia zeneszerző, citera és furuja művész. 89 éve látott napvilágot Komoróczi Géza, író, történész, egyetemi tanár. Aki ma ünnepel, bármilyen okból dunaújvárosi hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig. Most NSTZ a zenél nekünk, a Paid My Dues című számát mindannyian ismerjük, meghallgatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en végeznek munkálatokat ma is a környékünkön. Először ugrunk az 52-esre, dunaújvárosi közlekedők. Jó utat kívánok egyébként! Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton kátyúzási munkák miatt lassabb a haladás, félpályás lezárásra is kell készülni még a délutáni órákban, a 60-as kilométer környékén. Aztán Szabadszállás-Szalkszentmártön összekötő úton aktuális még a közműépítési munkálat az 52-13-ason, a 3-as kilométernél. És az 52-11-esen is végeznek útkarbantartási munkákat, Lajos Mizsekun-Szent Miklós összekötő úton, a 15-ös és a 30-as kilométer között félpályás lezárás lassítja a közlekedést. Hasonló útinfó jöhet bátran, 30-as, 74-74, 777, továbbra is ez a telefonszámunk, csöröghetnek bátran, előre is köszi szépen. Egy Black Machine felvétel következik a Best FM-en, meghallgatjuk az egyik legsikeresebb számukat, ez a How G.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, Dunai Veres és a térség. Én Oleg Csongor vagyok, és az a tervem, hogy még két órán keresztül játszom a jó zenéket, és persze jelentkezem hasznos infókkal is itt a Best-en. A Mystic-kel indul a következő felvonás, és szól a Scandalous.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek.
4: Ismét névleges teljesítményén üzemel a Paksi atomerőmű második blokkja. Az egység fokozatos felterhelése rendben megtörtént. A folyamat csaknem 4,5 órát vett igénybe. A műveletet azt tette lehetővé, hogy az elmúlt napokban kismértékben emelkedett a Duna vízszintje. A 4 paksi blokkból továbbra is csak egy, a 2-es üzemel. Augusztus 11-én kedden kezdődik az 50. Csíksomlyói ifjúsági találkozó. A szombatig tartó eseményen beszélgetésekkel, műhelyfoglalkozásokkal, koncertekkel és közös imával várják a 14 és 30 év közötti fiatalokat. Regisztrálni az interneten vagy a helyszínen is lehet. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig balesetveszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, így a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. A nyári évad végén megkezdődik az esztergomi Várszínház színpadának befedése. Egy könnyű szerkezetes, az időjárás viszontagságaitól védő színpadfedést alakítanak ki. Egyúttal új székeket kap a 250 főt befogadó nézőtér. Az átalakítás után a színházban helyre szóló jegyeket értékesíthetnek majd. A beruházás az elektromos hálózat, az öltözők és a vizes blokkok megújítására is kiterjed. A Mohácsi csata 500. évfordulóján, augusztus 29-én mutatja be a Budapesti Operettszínház Mohács főterén Szomor György, Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musicaljét. A darab második Lajos, Habsburg Mária és kortársaik sorsán keresztül idézi meg a helytállás, az áldozatvállalás és a remény történetét. A 20 óra 30 perckor kezdődő ingyenes szabadtéri előadás esőnapja, augusztus 30-a. A rock musical kőszínházi premierjét szeptember 11-én tartják a Budapesti Operettszínházban. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. A nyugati és északkeleti ország részben zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül. Délutánra 32-38 fok várható. Az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szórakozunk együtt még 2,5 órán keresztül itt a 93.1 Best FM-en. Hígyked délután, remélem, hogy jól telt eddig a munkanap, aki pedig már végzett a melóval, nekik jó bírt kívánok, a többieknek pedig kitartást. A mikrofon mögött Molek Csongor indítja az órát most a Mészték együttes, és szól a Scandalous.
0: 93.1 Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Holnap per szerda, üdv mindenkinek. A nevem Oleg Csongor, nézzük az időjárásról, jelenleg mit tudunk. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, hát ki hitte volna. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Ide a mi tájegységünkre sem nagyon jósolják. És egy száraz hidegfront hatására viszont sokfelé élénk lehet majd az északi-északkeleti szél. Hát hajnalban hűvös lesz, olyan 11-15 fok körül mérünk, a délutáni csúcs pedig 27-33 fok körül alakul, tehát mérséklődik átmenetileg, meg is szűnik majd a kánikula. Pollen terhelés, kedves allergiás hallgatók, ugyanaz, mint volt, a csalánfélék közepes szinten tartják magukat, az útifű, pázsitfűfélék, parlagfű, kenderfélék, libatopfélék pollen koncentrációja maradt az alacsony tartományban szerencsére. Most a Wanted együttessel folytatjuk a délutánt, és meghallgatjuk a Glad You Came című slágerüket itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék Dunói városban is a környéken, és ahhoz már hozzászokhattunk, hogy itt a városban akad jó pár olyan közösség, ami ha összefog egy jó ügyért, abból valódi változás születhet, kedves hallgatók. És most fókuszban a Jót Szívből Dunói Városért akciócsoport. Az ők és a lakosok támogatásának köszönhetően a Dunói Városi Mentőállomás pihenőhelyiségei totálisan megújulnak, kedves hallgatók, méltóbb körülményeket teremtve a mindennapok hőseinek. Videós tartalmat is találnak, hogy konkrét amiről van szó, a dunaiváros.com hírportál aktuális cikkében. Most zenél egyet a Western a Skót csapat. A Texas együttes a 89-es nagyslágerük következik. Az egész dal egy olyan kapcsolatról szól, amelyben a főszereplő nem egyszerűen szerelmet vagy egy újabb partnert keres, hanem inkább őszintességre és valódi érzelmi kapcsolatra vágyik. Meghallgatjuk az I Don't Want a Lover című slágert.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93 egy Best FM-en vagyunk még, remélem, és az új hallgatókat szeretettel köszöntöm Dunai Veresból is a környékünkről. Továbbra is éljátszom még a kedvenceket. A mikrofon mögött Molek Csongor, és indítja az órát mindjárt Shaggy, meghallgatjuk az Angel című slágerét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A napsütés mellett élénk északi szél várható. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is. Csak nem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett a tengeren Omán partjainál, miután zátonyra futott egy tartályhajó. Az orosz árnyékflottához tartozó tanker 1 millió hordó kőolajat szállított kameruni zászló alatt. Az ománi hatóságok repülőgépekről permetezett speciális anyagokkal és úszógátakkal próbálják megakadályozni a szennyezés tovább terjedését. A 400 négyzetkilométeres olajfolt csaknem akkora, mint egy magyarországi nagyváros, például Debrecen. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából Budapesten, Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túrod-Szentmártoni járásban a nagy vad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal, 6 településről 500 embert evakuáltak, jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. A munkálatokban fél ezer szakember vesz részt, a levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt. Híreink végén az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos időre számíthatunk. A nyugati és északkeleti országrészben zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél egyre több helyen megélénkül. Délutánra 32-38 fok várható. Az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. A Szent Pantaleon kórház több mint 2 millió forint értékben saját forrásból valósít meg fejlesztést annak érdekében, hogy az extrém súlyú betegek mozgatása és ellátása biztonságosabbá, valamint hatékonyabbá váljon. A fejlesztés részeként egyenként 200 kg teherbírású kerekesszéket, egy 250 kg teherbírású elektromos betegemelőt, a hozzátartozó hámmal, valamint egy ugyanekkora teherbírású hidraulikus betegszállító kocsit szerzett be az intézmény, emellett egy 250 kg teherbírású állványos ADE orvosi mérleggel is bővült az eszközpark. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a FEUR oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A 93.1 Best FM-en szórakozunk még együtt. Egy órán keresztül. A mikrofonnál Molek Csongor, kedves dunaújvárosi hallgatók, tisztelettel köszöntök mindenkit. Aki pedig úton van és a kocsiban a Best FM szól, mindenféleképpen figyeljen. A közlekedési infókkal hamarosan jelentkezem. Indítja a felvonás Shaggy, és szól az Angel.
0: 93.1 Best FM.

0: a csoda!
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok mindenkinek, aki vezet jelenleg dunaújvárosi autósok. Vannak infóim, főleg munkálatokkal összefüggésben. Az 5203-ason Kiskullacháza Izsák összekötő úton a 11-es kilométernél még jó pár héten keresztül útszűkületre számítani kell építési munkák miatt, és beszéltünk már korábban az 51-343-asról, itt végeznek közműépítési munkálatokat. A 01-es kilométernél útszűkületre kell készülni még augusztus végéig. Kérem jelezzék, ha van egyéb közlekedési info, 30-as 74-74-777. Ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. Énekel most a Barbadosi hölgy Rihanna, és szól az SOS című sláger.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, Bakuban, Azerbajdzsán fővárosában rendezték az idei U17-es birkózó világbajnokságot, július 27-e és augusztus 2-a között. A DKS-e birkózóit a kötött fogásúak 48 kg-os küzdelmeiben induló Tombor Benedek képviselte a magyar válogatottban, és a dunaújvárosi sportoló a közelmúltban megszerzett Európa-bajnoki 5. hely tudatában újra pontszerzési reményekkel vágott neki a viadalnak. Benedek sajnos vereséggel kezdte a versenyt, miután a későbbi ezüstérmes kazak birkózó technikai tussal legyőzte, viszont mivel ellenfele később döntőbe jutott, így a DKS-e versenyzője a Vigaszágon folytatta a küzdelmeit. Itt előbb remek birkózással nyert egy kirgiz sportoló ellen, majd a bronzcsatában sajnos örmény riválisa, mert az első menetben szőnyegre vitte, aztán háromszor is megpörgette, amivel el is dőlt a csata. Ez egyben azt jelentette, hogy Benedek az Európa-bajnokság után a világbajnokságon is az 5. helyen végzett, úgyhogy szívből gratulálunk. A részletesebb beszámoló fent van a dunaujveres.com hírportálon. George Michael zenéjel most meghallgatjuk az Amazing című slágerét.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy Faithless felvétel következik 1995-ből, a legtöbb Best FM-es hallgató biztos, hogy bulizott már erre a slágerre, az Insomnia című felvétellel. Én búcsúzom kedre, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, kedves hallgatók, és további kellemes késő délutánt kívánok. Na meg jó pihenést, ha sikerült már betervezni a mai napra, holnap szerdán pedig jelentkezem délután 3-tól szokás szerint. Molek Csongort hallották, maradjanak a Best FM-en. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Új szolgáltatást tervez bevezetni a József Attila könyvtár. A kezdeményezéssel azoknak szeretnének segíteni, akik tartós betegség miatt nem tudnak személyesen eljutni az intézménybe, de nem szeretnének lemondani az olvasásról. A tervek szerint a kiválasztott könyveket a könyvtár munkatársai ingyenesen házhoz szállítják Dunaújváros területén, így az otthonukhoz kötött olvasók is folyamatosan kölcsönözhetnek és kapcsolatban maradhatnak az intézménnyel. A József Attila könyvtár arra kéri az érdeklődőket, hogy amennyiben igénybe szeretnék venni a lehetőséget, jelezzék azt a 0625 423 952-es telefonszámon, vagy az olvszolg@jakt.hu e-mail címen, írja a Duna Online. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozóponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal, a fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Fájdalmas veszteség érte a fehérvári egészségügyi közösséget. Életének 88. évében elhunyt Horváth Endre Zoltán, nyugalmazott bőrgyógyász főorvos. A székesfehérvári kórház mély megrendüléssel búcsúzik, sokan gyászolják a nagy tiszteletben álló szakembert. A gyógyító munka mellett a tudományos és közösségi életben is kiemelkedő szerepet vállalt. 2 évtizeden át dolgozott a Székesfehérvári Kórház tudományos bizottságában. 10-10 évig vezette a Szent György Emlékbizottságot, valamint a Szent György Kórház alapítvány kuratóriumát, írja Feol. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100.000 forintos iskolakezdési támogatást, itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50.000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100.000 forintos segítségre idén 400.000 iskolás gyermek jogosult. Holnap napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része felett nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon, illetve északkeleten erős lökések kísérhetik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 11 és 22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel leginkább a levegő. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között várható.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek. Esőre holnap sincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Évente 1-2 alkalommal fesztiválozik a magyarok fele, derül ki egy friss online kutatásból. A Csodás Magyarország felmérése szerint a válaszadók 2/3 több órát is utazik belföldön egy jó programért. A könnyű zenei fesztiválok a legnépszerűbbek, a megkérdezettek 1/5 ezeket tette első helyre. A gasztrofesztiválokat a válaszadók 15%-a részesíti előnyben. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
3: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
2: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hivatalosan, majd szerdáról csütörtökre virradó éjszaka lehet a Perseidák meteorrajból a legtöbbet látni. Ez lesz az augusztusi csillagulás, de azért könnyen elképzelhető, hogy már ma este is egyszer-kétszer azért lehet majd kívánni az égre tekintve. És hát akkor, ha már csillagok, mivel mással is kezdenénk a mai nácsifet, mint a csillagokkal? Jön a Stars és a Simply Red, és mostantól 120 percen keresztül a legjobb funky zenék szólnak mixben. 6-7-ig én Whiteboy, 7-től DJ Hangya a lemezjátszók mögött.

felkerült 5 újabb mix a Mixcloud oldalamra, mixcloud.com/DJ Whiteboy. De nem csak engem, hanem az összes Nácsik lemezlovast kivétel nélkül ott találjátok meg, szóval ugyanott kell keresgetni Lauer Christian hétfői Classic House mixeit, Hangya funky setjeit, vagy éppen Slim Fit, Hip Hop és R&B egy óra helyt is. Jó, tehát mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én mixeim ott elérhetőek, és minden mix mellett természetesen ott van a track lista is.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0655555155 Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: A Keddi Funky felelős hangja már készenlétben, szóval egy nagyon-nagyon gyors váltást követően ő veszi át az irányítást a lemezjátszók és a keverő fölött, mögött, ahogy tetszik. Egy biztos, még egy órán keresztül funky zenék szólnak majd Mixben. 7 és 8 között is, szóval pár perc, és innen folytatjuk nem sokára. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A magyar U20-as női válogatott Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a magyar U20-as női vízilabda válogatott Portugáliában. A két dunaújvárosi játékossal, Kardos Dominikával és Kardos Laurával felálló magyar csapat a döntőben óriási csatában 5 méteresek után győzte le 21-20-ra a spanyolokat. A rendes játékidő 13-13-as döntetlennel zárult, a magyar válogatott a negyedik negyedben még 13-11-re is vezetett, de a spanyolok kiegyenlítettek. Az 5 méteres párbajban Torma Luca több fontos védést is bemutatott, a döntő pedig a 22. lövésnél dőlt el, amikor a spanyolok harmadszor is hibáztak. A magyar U20-as női válogatott ezzel Európa-bajnoki címet ünnepelhetett, számol be róla a Duna Online. Dunaújváros két napra igazi zenei találkozó ponttá válik. Érkezik az MVP Summer Fest, amely látványos programmal, ismert és feltörekvő előadókkal, DJ-szettekkel, valamint teljesen ingyenes belépéssel várja a közönséget. Augusztus 15-én és 16-án délelőtt 9 órától este 21 óráig várja látogatókat Dunaújvárosban, a Városháza téren. A helyszín pedig önmagában is különleges hangulatot adhat a rendezvénynek, hiszen a város egyik központi pontján találkozhat a közönség a színpadon egymást követő előadókkal. A fellépők a Feur oldalán megtalálhatók. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást itt Fejérvár megyében is. Az első részletet az államkincstár utalja még a tanévkezdés előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyermek jogosult. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a nemzetközi konyhákat ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalok bevonásával. A vizsgálatok elsősorban a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyekre vonatkoznak. Érdekelheti a Fejérvár megyeieket is, hogy elkezdődtek a balatonfüredi borhetek. A hónap végéig 21 pincészet kínálja borait a Tagore sétányon, csak nem 300 féle ital közül választhatnak az érdeklődők. Olasz rizlingekből különösen nagy a választék, de dűlőszelektált bio és gyöngyöző borok is szerepelnek a kínálatban. A meteorológusok szerint a napsütést több tájegységünkön is fátyol, illetve gomoly felhők zavarhatják, de csak helyenként északon, észak-keleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki záporzivatar. Országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre többfelé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Reggel 20, délután 32 és 39 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Mintegy 570 kilométernyi országos út újul meg idén, derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálék hiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirígók, a poszáták és a fecskék is követték őket. Harry Potter rajongók miatt változtattak egy tenger alatti vezeték nyomvonalán. A villamos energiakábel Nagy-Britannia és Írország között szállítana majd áramot. Walesben viszont ott ért volna partot, ahol a regényből készült egyik filmben eltemetik Dobbit a házi manót. A helyszín a bemutató óta zarándok helyé vált, most pedig rajongók tömege kezdte félteni a kitalált emlékhelyet, az érintett cég végül kidolgozott egy alternatív nyomvonalat. Úgy tűnik azonban, hogy ez sem tökéletes, a területen ugyanis valódi bronzkori temetkezési maradványok találhatók, írta a Telex. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hát még úgy durván 3 hét van hátra nyári szünetből. Él még nálatok mindenki?
5: A főzőlapon való sétálgatásból?
4: Micsoda?
5: Hát olyan forró az
4: aszfalt. Ja, igen. Figyelj, sose gondoltam volna, ami szegény drága előző kutyánk, a Tyson, egyszer voltunk itt, vagy nem egyszer voltunk itt, ugye éltünk itt fél évet Sevillában, ott volt olyan, hogy a csórikám, hogy nem tudott rálépni az aszfaltra, tehát egy spániát ott hónunk alatt kellett vinni, mert hogy nem, szegény, nem, és sose gondoltam, hogy ez majd egyszer itthon, és hát most ugyanitt vagyunk.
5: Igen. De hát te, mint karatéka, te tudod a megkeményedett talpbőrrel.
4: A talpbőr, igen.
5: Az nagyon, nagyon jó dolgokat.
4: De hát mindenki is, ott van 700 méter, ott 700 méterre a Duna, hát ott ízé, áztatom a kis bütykeimet, hát a franc menjen rá a forró aszfaltra. Na minden, viszont a hangulat az forró lesz a következő órában is, funky, még 60 percen át, köszönhetően DJ Hangyán.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Nem tudom, hogy terveztél Earth, Wind & Fire-t játszani a mai 60 percben, de el fogom felejteni, úgyhogy inkább megkérdezem most.
2: Nem, az utóbbi időben nem kellett Earth, Wind & Fire-t játszanom, mert már hazajárnak ide koncertet adni.
1: Na pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez most az igazi Earth, Wind & Fire, vagy?
2: Nem.
1: Mert ugye most már az összes ilyen Bonnie M, meg izé,
2: igen, is, azt szokott tenni,
1: hogy az egyetlen tag az ödből, és akkor ő vagy izé, vagy megszerezte a jogokat, vagy zárójelbe valahogy máshogy oda van írva, vagy ő igazából az volt. Most ez az
2: nem akarom ennek kisebbíteni a varázsát. Nem, nyilván. Erről szól a dolog.
1: Jó, nem volt, bocsánat.
2: Lehetetlenség az eredeti tagokkal felállítani az Earth, Wind & Fire-t. Ol McKay tagja volt a bandának, ha jól tudom, 8 éven keresztül, aztán hát bizonyos infok szerint kirúgták, elhagyta.
1: És már ennek is
2: igen, közös megegyezéssel, igen. És, de tagja volt az Earth, Wind & Fire-nek, az gitáros producer, de egyébként teljesen jól hozzák, és autentikusan a...
1: Ezzel nem is volt baj, tehát láttam, és nem voltam lent, láttam, ugye hát mindenki nyilván osztott meg videókat, tök jó volt a hangulat, stb. Csak hogy te érted, mint a Funky Wikipedia, te csak tudod, hogy akkor ez most hány ötöd részben
2: hát
1: volt?
2: Hát azt nem tudom, attól függ, hányan állnak a színpadra.
1: Nem is hány ötöd részben, hányad részben volt ez igazi Earth, Wind & Fire, igen.
2: De például ebben a mixben ugye szerepel az Emotions,
1: igen.
2: Ugye a Best of My Love, na az Emotions ugye a háromtagú hölgybanda, ők például az Earth, Wind & Fire-nak voltak a háttérvokalistái.
1: De ők nem voltak most.
2: Hát ők nem voltak itt a jazz pikniken, úgyhogy...
1: Jó, te ennyi nem voltál, nem?
2: Nem.
1: Tessem. Jó.
2: Nem. Én maga vagyok a piknik, úgyhogy várom szeretettel a szórakozni vágyókat.
1: Mondd a címet, 16. kellett.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Jaj, neked még nem volt ugye nyaralás, tehát bőven ráértél ugye, hát új mixeket.
2: Szabadságon voltam, de nyaralni nem.
1: Nyaralni még, de jó nyomod.
2: Ugye?
1: De biztos tele voltál idővel, és hát raktál fel egy-két
2: mixet,
1: ugye?
2: Persze, igen.
1: Ahova is?
2: A www.mixcloud.com/hangya nagy H betűvel.
1: Ömlenek az emberekre a Hangya mixek onnan.
2: De folyamatosan jönnek az új feliratkozók, úgyhogy kapom az értesítéseket.
1: Legalább a feliratkozók újak.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Annyi mindenről beszéltünk adáson kívül, hogy gyakorlatilag nem is tudtunk volna zenélni, ez mind adás alatt beszéljük meg.
2: Jövő hétre ezt jegyezzük
1: meg. De hogy jegyezzük meg, gyere vissza pénteken.
2: Most pénteken?
1: Gyere vissza pénteken.
2: Egye kukac, egye hangya.
1: Mert aztán utána meg úgyis mész izé nyaralni, ugye?
2: Ja, nyargalok nyaralni.
1: Úgyhogy jól van, jaj, de hiányoztak ezek a jó kis szó. Ja nem, nem hiányoztak. Jó van, hangya, akkor pénteken gyere, és akkor beszélünk egy csomó mindenről.
2: Sziasztok.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt. Vasárnapig látható a Vazarelli kiállítás a Szép Művészetiben. Holnap is felhőtlen napos időnk lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Nagyon várják a véradókat az augusztus 20-ai hosszú hétvége előtt. Az ünnepet megelőző rövid munkahét befolyásolja a véradások számát, pedig vérkészítményekre ugyanúgy szükség lesz, mint máskor, az ellátásra fel kell készülni. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, hogy aki vért adna, azt a hosszú hétvége előtt vagy egyből utána tegye. A pontos helyszíneket megtalálják a két szervezet weboldalain. A női hormonrendszer működését is befolyásolhatja a tartós meleg. Megváltozhat a ciklus, felerősödhetnek a panaszok, mondta rádiónknak Fehér Boglárka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa.
2: A magas hőmérséklet fokozott stresszt választ ki a szervezetünkből. Az egyik stresszhormon, a kortizolnak a szintje megemelkedik, és ez lesz az, ami beleszól a női nemi működésbe, ugyanis ez gátolhatja a petaérést, illetve az ovuláció ez késhet is, és ez egy hosszabb ciklust eredményezhet. Ezáltal a következő menstruáció sokkal bővebb is lehet a megszokottnál. Fájdalmasabb is, ugyanis egy vastagabb nyálkártya fog ezáltal lelöködni. Másrészt pedig maga a folyadékhiány erősebb görcsöket eredményezhet.
1: Vasárnap zár a Vazarelli kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban. A világhírű művész Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára életre hívott tárlatot már több mint 50 ezeren látták. A kiállításon 140 műalkotással, dokumentumokkal, eddig nem ismert fotókkal és filmekkel várják a közönséget. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 73-ban ezen a napon egy bronxi DJ Cool Herc instrumentális lemezeket mixelt egymás után, amire az egyik barátja pedig rászöveget. Nagyon sokan ezt a napot tartják a hip-hop születésének. Úgyhogy ennek örömére mi is jó pár hip-hop zenét hozunk a következő órában 8 és 9 óra között, de majd csak Mark Anthony után.
3: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenék, egy kis logopédiai gyakorlat következik. S és S betűkre fogunk koncentrálni a következő percekben. Sonic Sky, Szakács Gergő, illetve Salted Peppa, Let's Talk About Sex.

0: without you shot something.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: Változik a köznevelési törvény. Részleges napfogyatkozást láthatunk holnap este. Esőre a napokban nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. A parlament egyhangú döntéssel fogadta el a törvénymódosítást. A rendelkezés értelmében a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is áfamentes lesz. Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását is. Ez egyebek mellett visszaállítja a pedagógusok sztrájk jogát, a tantestületeknek pedig nagyobb beleszólásuk lesz az igazgatók kinevezésébe. A rendelkezés szerint egyébként az iskolai igazgatók nagyobb önállóságot kapnak. Részleges napfogyatkozás látható holnap este Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, és a napnyugtával ér majd véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt érdemes keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. A napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel figyeljük. Szabad szemmel nézni veszélyes, figyelmeztet Nagyváradi László csillagász.
4: Úgy képzeljük el, mintha egy lámpával megvilágítanánk a földet, ami golyó, és elé tennénk egy picike golyót, és akkor az ő árnyéka suhan végig. A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet, nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb. Jobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
3: Káoszt okoz az Etna Szicíliában. A vulkán a múlt heti kitörés után ismét hamut szór. Emiatt a kataniai reptéren eddig is csak kevés repülő tudott fel, illetve leszállni, a légiforgalmat pedig most teljesen felfüggesztették holnap délelőttig. Több mint 200 járatot kellett átirányítani vagy teljesen törölni, turisták ezrei rekedtek a szigeten. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, holnap is derült, napos, száraz időre van kilátás. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Hajnalban 8 és 19, délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Amikor kiderült, hogy idén mégis lesz sziget, a szervezők egyfajta nosztalgia napot ígértek a nulladik napra, és ezt be is tartották, hiszen itt volt a Faithless, itt volt a Morcsiba, én azért még számítottam volna egy Molokóra is. Jó, tudom, ők már hivatalosan nem léteznek, de azért jó lett volna. Nálunk viszont jön majd a Molokó, a Time is Now-val a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Holnap egy picikét hidegebb lesz. Hát, fura ezt úgy mondani, hogy még holnap is azért 30 fok fölött marad a nappali hőmérséklet. Szóval esik pár fokot a nappali maximum. Meg lesz egy picike szél is, meg egy kis hidegfront is. De cserébe se csapadék, se felhő nem lesz az égen. Szóval továbbra is marad az igazi nyári kánikula. Köszönöm szépen mindenhol.

Best FM, a legjobb zenék ugyan már csak három tagú a Pussycat Dolls, de a legnagyobb sztár Nicole Scherzinger még mindig ott van a csapatban. Ugye ezért is fura, hogy Amerikában nem nagyon kapkodták el a jegyeket, úgyhogy az amerikai turné egy részét le is mondták, viszont Európába érkeznek szeptember 9-től. The Pussycat Dolls, Buttons, ezért itt a Best FM.

FM a legjobb zenék, a Salt & Pepper és a maga módján megpróbálta felhívni a figyelmet a hívfertőzés veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön, a Let's Talk About Sex a Salt & Pepper-től.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Augusztus 19-én lép hivatalba az új államfő. A szokásosnál korábban indultak útnak a szlovákiai vándormadarak. Derült száraz napok várnak ránk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Baka András az új köztársasági elnök. A parlament titkos szavazáson 140 igen és 6 nem szavazattal választotta meg. A Fidesz és a KDNP nem voksolt, a beiktatási ceremónián a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Baka András eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, azért vállalta a felkérést, mert Magyarország történetének olyan időszakához érkezett, amikor az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről való komoly gondolkodásra van szükség. A megválasztott államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg. Erre csaknem 149 milliárd forintot fordítanak, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid közösségi oldalán jelezte, a legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Hangsúlyozta, idén nincs olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. A legtöbb helyen nem csak aszfaltoznak, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. Bizonyos ügyeket még lehet intézni a régi típusú személyivel év végéig. A könyvformátumú igazolványok augusztus 3-ától már nem lennének érvényesek, mert nem felelnek meg az uniós szabályoknak. Az országgyűlés döntése szerint viszont idén még átvehetik velük egyebek mellett a nyugdíjakat, nyugellátásokat, igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat, érvényesíthetik a közszolgáltatási utazási kedvezményt, vagy használhatják anyakönyvi eljárásokhoz. Az első júniusi felhívás óta egyébként több mint 100 000-en cserélték le a könyvecskét, jelenleg még 57 000 embernél maradt ilyen személyi igazolvány. Szlovákiában már megkezdődött a gólyák vándorlása. A madarak a szokásosnál korábban indultak el délre az afrikai telelőhelyekre. Szakértők szerint ennek oka leginkább a szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány. Az első gólyák viszonylag nagy csoportokban már előző hétvégén útra keltek, és helyenként már a nádirigók, a poszáták és a fecskék is követték őket. A felhők elkerülnek minket, napos és száraz időre számíthatunk holnap is. A szelet többfelé élénk, esetleg erős lökések kísérhetik. 27-33 fok valószínű. Csütörtökön és pénteken sem lesz ez másként, marad a napsütés, esőre nincs sok esély, itt-ott feltámadhat a szél. Délután 27 és 33 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hétvégén is ilyesmire készülhetünk, sőt vasárnapra még melegebbet, 33-38 fokot ígérnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Nem értem, mi ez a pessimista hozzáállás a szuperhíró részéről az utolsó boldog nyár. Hát van még belőle durván 3 hetünk, az alatt még történhetnek jó dolgok. Sokkal pozitívabb az Oliver from Earth, akik azt éneklik, hogy a világ az enyém. Simán elhiszem nekik, de a következő 3 perc nem az övék lesz, hanem a Buddy Rockers-é. Ők jönnek itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Kiss FM a legjobb zenék. A most érkeződő a videoklipje évekkel megelőzte a saját korát. Akkor még jót nevettünk azon, hogy egyetlen gomnyomásra egy nyilvános férfi WC diszkóvá változik. Manapság pedig már liftben, kilátóban, de még zöldséges bódéban is szoktak bulikat tartani. George Michael jön az Outside-al, itt a Westem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Közel 2 óra, 32 dal, nyilván nem teljes hosszúságában, és brutális látványvilág, ezt kínálja jelenleg Kanye West világkörüli turnéja, ahol persze nem csak a saját dalok csendülnek fel, de azok a dalok is, ahol csak külső részvevőként vett részt, mint például ez. Ez Estelle érkezik, és az American Boy-jal.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Visszafom a legjobb zenék a Spice Girls rajongóknak, az utolsó reménysugár a Spice Girls dokumentum sorozat volt a Netflixen, de most Mel B azt mondta, hogy abból se lesz semmi. Jön Jerry Halliwell és a Look at Me.

Best FM a legjobb zenék, már mindenki által ismert történet az, hogy Justin Timberlake első szólóban már a Justified-ra íródott dalok nagy részét eredetileg Michael Jacksonnak szánták. És a mi lett volna, ha kérdésre, például mi lett volna, ha Michael Jackson énekli a Señoritát, talán így jobban össze tudjuk rakni a fejünkben a választ, így, hogy az előző percekben hallható volt Michael Jackson, most pedig jön Justin Timberlake a Señoritával itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Holnap érkeznek a pop és rádiós slágerek. A Nácsik első 120 percében DJ FND csatlakozik majd hozzám, és aztán 8-tól pedig csak úgy szépen egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb zenei és előadói egészen éjfélig. A mai pedig ennyi volt. Zárom a kedvet, zárom a Night Shiftet. Jön PM Dawn, a Set Adrift on Memory Bliss-el, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.